stáni srdce, natrenú tak stáni. Da poslúšam te koráke laké, što me bude.